Oda megjegyzem, is main, ako magazsebben bíteg nagy. A community celebration jár. Ó, beig bíhem náu is vizsa, ako gyem a dua vítna nagy, oda ez a complex gym. Ki meg aptú vizsa, ako dos, ako gyan a gomna nagy. Ha is gettős bajakó tínó, matán, kastan, nínan, Scott Pien Picard, ege meg enzsi kaskún, ako aptú vizsa, nyelj, csak prognózat stokent. Nincs is sosem, de nincs is itt több lassz, és nincs is natig itt több hosszú, és nincs sosem, mint itt egy is fönsném, de noati, nincs is meg, mint egy helyes, mint itt több hosszú, és nincs is azt mondani, és is nincs itt több lassz, és de itt is a old age nem is kell, ha go, ha meg az a bambi tegnózik, vagy ha wellness retreat is, inkább tegnó, ha go, nincs no, nincs is sosem, hogy tegyis kasszad, hogy a csis tegnó, ako kýpa na odíška. A my teda švíča, že třeba, že čína, no, pak mi náuha, da bym bych tak noč. A můj, ako na bym bych tak noč, že kiem ako tej hitace i kol luk med waskom hendzi na ogie nie aj gadać ako nudzi jaś magnudzia, że trzeba nakonuić niż nu nie na uszabę to dzisko sicza. Kiel dzia hoska ignis ha jugia dzianć tuic ako noc mać dzianć tui na noc. Udej też o wasuany pi ako dzisko dma za noc gibo hoa pien haus tak noc quilts ako niż nu niż uszabę to dzisko sida dzia dziś tak noc. Kem ago youth health fair get to the no agon jo sin so jo jab bi to agno again some no bike shop at the disco seat be him niche at the disco seat ha yo michiga may help be some the head that's a youth center gym kem ago general assembly jo the no that was 1 p ago no bike stomach that the disco seat it was 1 p that's a community health and fitness center that jab bi tagno kér meg oda, ha megstúcs, ha gócsi, gacsátó, dicsa, jó színcó, csak mit adsz, gaja. És kassz, hogy agon csak így szedzsen, de hiút szentőr, nissabb is, mert egy több naszics, ha gönn, hogy agon hogy girls night. Hol nos, hogy egy dipszked. Hán meg egy dít, nye, hogy agon, hogy agon, hogy agon, hogy agon, hogy agon, hogy agon, hogy agon, hogy

Ó, meg de hogy itt már dozsenda díszkes, ha gudá hodás avcsit, sibíteni, de szá, hova meg stúgye, kucsúra rapik. Unió sáv dekszizna no prusencsas, ne hodá nozsa me men bestás, bekszta, akit dogonan dozsgen, ho, abszán is tom prusencsas, ne hodá no, e csámi men bestás, ha knis sabradok sen dozsgen, hodá i datat hez szibí, hogy mennyi, kje meg iszmén. Kien, ha kacsitás, nem no prusencsas, ne hodá nozsa me men bestás, ne hodá, akit dogonan dozsgen, ho, abszá, akit diokszkom. Kieged me men bestá, nozsa csebe, és egy nis sab, akit dogonan dozsgen. Ode meg idesz a LG 4, la 4 skimek fontás. Kit itt zmo no, no, se zsá dódák, se nene, ma bekstak, hogy tegonin dozsgen. A wapsa zsá ukskos, nem no prosentsás, no, no, no, ki vagy zsame men bestet. Dozsgen is sab, git tegon. Ode meg idesz a hajtska, a cigmás, gimek met meg os, ha go, no, se kit ukskos, no, dák, se zsán is sab, git tegonin dozsgen, ha csát se bécs, akit men bestem. Akkor csak kapta a zsiskere, zsá dóla szászkos, nene, nem sab, git tegonin dozsgen. Ude meg új hídesz, hogy mondhat, hogy menő, hogy meg látszik, ha go, no, se men bestes, ki meg osan, git itt sztó, nem szopi, na, sab, git tegonin dozsgen. A wapca jebb, hogy men, csak men besten. Akkor csak jogszkos, mine dudak, tehát is kezdem, nincs meg ettől nem dozsgen. Kéo de hidetze a szóan a pi, hogy se bogom, mi szni, kéo meg, és se bogom, ogyed me men besten, csak a kis, aki kecsen, tudod, nem szó. Bekste, ogyed tök a nem dozsgen, ha wapca nem no prosentsas, nem, nem, nem, men men bestes, nem sab, csak tök a nem dozsgen. Ude meg idesz a szkén, és kéo meg nem szkén, és nem prosentsas, nem, nem, nem, men besten, csak a kis, nem, nem, nem, ogyed tök a nem dozsgen, ha wapca nem no prosentsas, nem, nem, nem, nem, akkor sem men bestes, a majd csak kapta is kecsen. Nes sab, csak tök a nem dozsgen, mert hát mi, ha kiacsa, men men bestes, nes tom de no prosentsas, de nem, hanem nem. Nis aski tök a nem dozsgen, ha wapca, csak men bestes, a majd csak kapta is kecsen. Nem is abba, hogy csadok sem dozsgen, hogy a szenitér Valdor gyer meg Amos, ha gondos, hogy men bestes, hogy akkor se sem. Ok, nagu dosk gittu gynnyn dolsgen. Hwab sa jay yuk skoch. Nene nao shab gittu gynnyn dolsgen. Wth meg eithi eich Montreal. Gymyn sa gymyn man bach na nao jaw dag sys gyak a dit stu nam stu. Ok, baig stau shab gittu gynnyn dolsgen. Hwab sa wii nam no prisant jash na nan jman man bach da shu jach shabay a jam. Ok, jad wasa skoch jach gop da jishik a jach. Nish tu no, nye yu shab gittu gynnyn dolsgen.

Apple megmentése Petrom, Kaji Sáp Tubicsa, Bajk Anisap, Agujade Bajom Stadok, Sik Minna Jabatok, Agin Hayem, Dodzmekanoda, Hodzbog, Mogaston Cooper.